0: zarobien u vosku. Myslím na tebe.
1: Radio RVA.
2: Glazba koju volite.